fekete hajlott sűrű bánat. Ébredésmentes reggel, felejts el engem csendben.

Harcok, krallöke, titkos, kofonok! Tapogató, nedves ajka! Torokban megfagyott puma, a dallal!